0: super glas van. Tvoji najljubši hit.
1: Radio 1 80.
2: Don't close your heart.